0: Moh ye berceh, ye ngok kampung dari, ye kjeng Asik FM. Boneng pong.
1: Asik FM. Jadi nyerak ade nyerak bu jentar ade.
2: Nyulak le, nyulak e, nyulak le sendiri.
1: Boleh jen pasal nyerak ade mah imuh ataupun jenterloh juma.
2: Nyulak e, terloh e, mai ku jelmal.